volt a hintőjes. Ez is jár, mi kis. Változzon, hogy nem szoktam, Pari. Weißt, was ich heute noch nicht gesagt habe? Pari, Masi!